0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esztéki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 20-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: A Dunán már néhány nappal ezelőtt rekordalacsony, mínusz 101 cm-es vízállást mérte Kiskőszegnél, és azóta a vízszint tovább csökkent. A Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat a vasárnap reggeli hidrológiai jelentése szerint Vatinán már mínusz 108 cm volt a vízállás. A most mért rekord 24 cm-rel alacsonyabb a 2022-ben mért korábbi történelmi minimumnál, amikor mínusz 84 cm-es vízállást jegyeztek fel. A folyómeder nagy területei teljesen kiszáradtak, homokpadok bukkantak elő, és egyes helyeken a csónakok szinte szárazra kerültek. Az alacsony vízállása megnehezíti a hajózást, a kisebb merülés érdekében csökkenteni kell a rakomány súlyát. Problémák adódhatnak az öntöző rendszerek vízellátásában is, miközben a kisebb vízhozam és a sekély víz felmelegedése kedvezőtlenül hathat a halállományra és a folyó ökoszisztémájára. Eközben az apadás olyan tárgyakat is felszínre hoz, amelyeket évtizedeken át eltakart a víz és a folyami üledék. Kiskőszegnél két a II. Világháborúból visszamaradt légibombát is találtak, amelyeket elszállítottak, illetve a helyszínen megsemmisítettek. Mindeközben 760 km-re keleti irányban egy felhőszakadás után heves villámárvíz sújtotta Buzdeni városát, jelenti a román Adevarul. A hegy oldalakról lezúduló sárral és kövekkel keveredett víz elérte az üdülővárost és több utcát elöntött. A heves áradás a több autót is elsodort, a tűzoltók 12 embert mentettek ki. Az árvíz elsodort egy gyalogosan közlekedő nőt is, aki megsérült. A tűzoltók kimentették és orvosi ellátásban részesült. Ami Magyarországot illeti, az MTI jelentése szerint az ország nyugati feléről több bejelentést is kaptak a katasztrófavédők a vasárnap délután megérkező viharok miatt, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség miatt, amely egyebek mellett a Hormuzi szoroson áthaladó globális tengeri gázszállításokat is jelentősen befolyásolja. Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi augusztusi jegyzésében 4,30%-kal emelkedett. Egy megawattóra 59,86 euróba került, röviddel fél tíz előtt. Július 20-a a görög és protestáns naptárban Ijés napja. A bibliai elbeszélés szerint az ószövetségi profétát tanítványa Elizeus szeme láttára tüzes szekéren ragadta égbe az Úr. A mennybe távozó csodatevő palástja Elizeusra maradt, aki ezzel átvette mestere örökét. A történet az ortodox vallásos művészet kedvelt témája, amit szinte kivétel nélkül változatlanul az ősiségben fogant beszédes formában dolgoztak fel. A Biblia illés történetében történelem és mítosz, alakjában sorsfordító történelmi személyiség és szoláris istenség keveredik. A hívő zsidók Illést a messiás hírnökeként várják vissza, szó szerint értelmezve a Malakiás proféta tollára bízott isteni üzenetet. Íme, én elküldöm nektek Illést, a profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. A messiás várás történelmi programmá lett ugyan, eredetileg azonban a messiás is az évről évre eltávozó és visszavárt napistent jelképezte. Ijési sok messiási napisteni vonást vett fel. Közte és a keresztény messiás Jézus között sok a hasonlóság. Jézus például Ijés számos csodáját megörökli. Csodálatos ételszaporítás, halott feltámasztása, mennybe menetel. A proféta a napisteni múltja kitetszik a kalendáriumból is. Az Ijés mennybe menetelét követő harmadik napon a nap saját égi házába, az oroszlán jegyébe lép, s Ijés névünnepének alig, hanem annak helyes felismerésével kerestek helyet a naptár szerkesztő atyák, hogy ő és a görög Héliosz napisten rokonok. És nem csak névrokonok, mint Ijés, Héliosz is a tüzes szekerén utazott.
1: A harci szekér persze nem csak a nap utazó alkalmatossága volt. A kocsizó népek körében minden megszemélyisített égi jelenés hasonló kiváltságnak örvendett. E repülőfogatokat a befogott állatok szerint lehet megkülönböztetni. Ezek ugyanis isteni hajtóik állatképjei voltak. A Biblia tanúsága szerint a királyok idejében napszekereket és naplovakat tartottak a jeruzsálemi templomban. Megjegyzendő, hogy így és a másik görög napistennel, Apollonnal is rokonságban van, neki is holló a szent madara. Ma van antiókiai Szent Margit szűz, keresztény vértanú emléknapja is. Ő az áldott állapotban lévő asszonyok és szülőnők védőszentje. Margit egy Adiceus nevű tekintélyes pogány pap leánya volt. Apja nagyon szerette, anyja viszont korán meghalt, s így kicsi Margit vidékre került egy dajkához, aki keresztény volt. Amikor a felcserepedett Margit hazakerült, apja felismerte, hogy keresztény lett. Mindent elkövetett, hogy lányát kijózanítsa. Amikor látta, hogy semmire sem megy, iszonyan megharagudott, rá sem bírt nézni, sőt, elűzte a házától. Az úr azonban, aki soha nem hagyja el a bennei bízókat, szokásos jóságával megvigasztalta Margitot, s oly kedvessé tette egykori dajkája előtt, hogy az leányává fogadta. Az erények közül főként az alázatosságot kapta ajándékba az úrtól, ennek erejében feledni tudta nemes származását. Mindenben szolgálatára állt dajkájának, míg a bárányait is kihajtotta legelni. Ebben az időben érkezett Ázsia tartományból Antiókiába, Olibrius prefektus a keresztények üldözésére. Útja a legelő mellett vitte el, ahol Margit a többi lányokkal a bárányokat őrizte. Olibrius meglátta, hogy Margit a legszebb közöttük, ezért parancsot adott szolgáinak, hogy tudják meg, ki ez a lány. Ha szabad, feleségül veszi, ha rabszolga, megadja az árát és ágyasává teszi. A szolgák útnak eredtek, megkeresték Margitot, s a prefektus elé vitték. Ennek hallatára a gonosz bíró nagyon elszomorodott, s megparancsolta, hogy állítsák Margitot elében. Így kezdett beszélni a lányhoz. Lányom, ne félj semmitől, mondd el nekem a származásodat, hogy rabszolga vagy-e, vagy szabad. A Szent Szűz így válaszolt, nemzetségemet ebben a városban mindenki ismeri. Ha szabadságon felül kérdezel, tudd meg, hogy senkinek nem vagyok rabszolgája, de számmal és szívemmel az én Uram, Jézus Krisztus szolgálójának vallom magam, akit kiskorom óta imádok és tisztelek. A prefektus megkérdezte, mi a nevet. Margaréta így válaszolt, az emberek Margitnak hívnak, de ami ennél több, a kerességem óta keresztény vagyok. A prefektus közeledését Margit visszautasította, mire a sértett férfi bíróság elé hurcoltatta a lányt, pusztán azért, mert bártan kereszténynek vallotta magát. A lányt megkínozták, tömlözbe zárták. Az ördög sárkány képét öltve jelent meg előtte és le is nyelte, de Margit a vadállat gyomrában is magasra emelte a feszületét, mire a sárkány gyomra megrepett. Ő pedig kiszabadult. Egy másik démonnal is meg kellett küzdenie, amelyet elűzött. Másnap tűzzel és vízzel is megpróbálták megölni a lányt, de nem sikerült. Szenvedései láttán a pogányok ezreit értek keresztény hitre, ezeket a poroszlókat rögtön kivégezték. Miután a bakó fejét vette, maga is holtan terült el a mártírnő lábánál. A lány holtestét egy Theotimus nevű keresztény vitte el a vesztőhelyről, s egy szent életű nemes özvegy sírja mellett temette el. Relikviáit 980-ban titokban elvitték Antiókiából, előbb az itáliai San Pietro della Valle templomban, majd erekéi 1145-ben Montefiascone-be kerültek, innen aztán 1213-ba Velencébe vitték.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották, adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.